Miért vonulvízta valaki a sivatag közepén álló elhagyatott sziklák közé, hátrahagyva a kényelmes életet, a nyüzsgő városokat és mindent, amit ismer? Amikor a sivatagra gondolunk, először talán a csend jut eszünkbe. Ott nincs tömeg, nem hallatszik a városok zaja, és nincs az embernek az a kényszerérzete sem, hogy állandóan magyarázkodjon másoknak. Csak a kövek, a szél, az égbolt és az ember saját belső hangja hallható. Évszázadokkal ezelőtt néhányan pontosan ezt keresték. Nem azért menekültek el a világ elől, hogy elzárkozzanak tőle, hanem azért, hogy újra megtalálják azt az egyszerű érzést, amelyet a világ zajában elveszítettek. A keresztény szerzetesi hagyomány egyik legkorábbi és legjelentősebb központja a 4. században alakult ki Egyiptom sivatagaiban. Ez a szellemi szikra azonban rövid időn belül eljutott Jeruzsálembe és Palesztina vidékére is. Az első zarándokok tömegesen érkeztek ezekbe a sivatagokba, hogy nyomon kövessék azokat az utakat, amelyeken egykor Jézus járt, és visszavonuljanak azokra a földekre, amelyeket az ő lábai érintettek meg. Akkoriban zarándoknak lenni nem csupán azt jelentette, hogy valaki imádkozik Jeruzsálem nagy templomaiban. A zarándoklat fontos részévé vált az is, hogy felkeressék a sivatagba visszavonult remetéket és szerzeteseket, meglátogassák őket és az imáikból, valamint legjobb mutatásaiból részesüljenek. Ezeknek az utazásoknak az egyik leglenyűgözőbb tanúja egy Egeria nevű bátorasszony naplójából származik, aki a 4. században indult útnak Nyugat-Európából, feltehetően a mai Spanyolország vagy Franciaország területéről. Ez az előkelő utazó, aki korának nehéz körülményei között pusztán hite nyomában járva több ezer kilométert tett meg, a történelem egyik első női útleírójaként vált ismerté. Egeria feljegyzéseiben, amelyeket olyan közvetlen hangon írt, mintha a leveleket küldött volna európai hittestvéreinek, részletesen beszámolt a sivatagi utakról, az első templomok szertartásairól és a hegyek között megbúvó szerzetesek aszkétikus életéről. Megfigyelésének köszönhetően ma képet alkothatunk arról is, hogyan alakultak ki a keresztény világ hivatalos liturgikus rendjének 4. századi gyökerei, mely imákat milyen sorrendben mondtak, hogyan ünnepelték a húsvétot és milyen legendás vendégszeretettel fogadták a sivatagi szerzetesek az idegeneket. Úti naplója olyan, mint az első szentföldi zarándoklatok eleven és rendkívül emberi fényképe. Idővel Jeruzsálem keleti részétől a holtengerig húzódó sivatagi völgyeket, kolostorok, a sziklák közé rejtett remete cellák és

Írásműhelyek hálózata szőtte át. Az UNESCO éppen ezért tekinti a palesztin sivatag e-kolostor és remete közösségi hálózatát az emberiség történelmének egyik legkülönlegesebb kulturális és vallás örökségének. Miért mentek ezek az emberek a sivatagba? Miért választották a visszavonulást? A palesztinai korai szerzetesi élet egyik legfontosabb központja Gáza közelében jött létre. A 4. században Szent Hilaron alapította azt a kolostor komplexumot, amelyet ma Tel Amar néven ismerünk. Ez a hely a változás egyik legkézzelfoghatóbb példája. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő terület azt mutatja meg, hogyan alakultak át az egyedül élő remeték idővel közös életet élő szerzetesi közösségé. Ezen a vidéken egy különleges remetességi rendszert, az úgynevezett lavrát alkalmazták. A szerzetesek a hét nagy részét teljes magányban töltötték, saját, a meredek sziklákba vájt kis barlangjukban vagy cellájukban. Csak szombaton és vasárnap gyűltek össze közös imádságra és étkezésre. Ezt a sivatagi fegyelmet Szent Száva alakította nagy szervezet rendszerré. A Kidron vagy meredek sziklái közé épült, ma már Saba néven ismert hatalmas kolostort Szent Száva által lefektetett tanítványai, remete és imaszabályoknak köszönhetően Palesztina sivatagának legnagyobb spirituális és igazgatási központjává vált. Ez a kolostor, ahol az élet másfél ezer éve szinte megszakítás nélkül folytatódik, a sivatag közepén olyan, mint a saját törvényekkel rendelkező önálló világ lenne. A jeruzsálemi sivatagbeli kelt szakadékainak sziklafalába madárfészekként kapaszkodó Szent György kolostor, illetve a Jerikó közelében a Jordán völgy mélyén emelkedő ősi Szent Jeromos kolostor, a Der Hajzsla ennek a szellemiségnek máig élő tanúi. Különösen a Jeromos kolostor őrzi a természet és a spiritualitás titkát. A sivatag közepén található vízforrásai, pálmafái és olajfái szinte oázissá változtatják a környezetet. Itt egymás mellett találjuk a sivatag szárazságát, és a víz életet adó erejét. A szerzetesek ezeken a kopárföldeken olyan vízcsatornákat építettek, amelyek szinte mérnöki munkáról tanúskodnak, teraszokat alakítottak ki, és kerteket hoztak létre. Már Sábában, és már Cserjeszben idővel gazdag könyvtárak alakultak ki. A papiruszokra írt ősi szövegeket a sivatag száraz levegőjében védett edényekben őrizték. Lemásolták, majd nemzedékről nemzedékre továbbadták. Évszázadokon keresztül a keleti kereszténység, az arámiak, melkita keresztények és örmények. A maga sajátos ritmusában élte tovább ezt a sivatagi életformát. A 11. század végén azonban nagy törés következett be. II. Orbán pápa 1095-ben a Clermonti zsinaton történelmi felhívást intézett a keresztény világhoz, és ezzel kezdetét vette a keresztes hadjáratok kora. Orbán pápa beszéde hatalmas hadsereget és négy tömeget indított el Nyugat-Európából kelet felé. A keresztes királyság időszakával a Palesztina népessége és építészeti arculata gyökeresen megváltozott. A nyugatról érkező latin keresztények együtt éltek azokkal a keleti keresztény közösségekkel, amelyek évszázadok óta ezen a vidéken éltek. Jeruzsálem és környékének korai templomait, kolostorait és szent helyeit a keresztes építészet jegyében újjáépítették vagy kibővítették. A valaha csendesen a sivatagba visszavonuló remetékeit egyre inkább falakkal körülvett, erőszerű kolostorok vették át, miközben a latin és a keleti keresztény hagyományok egymás mellett éltek ebben az új rendben. Mindezeknek a politikai viharoknak ellenére azonban a sivatag mélyén élő keleti szerzeteseknek sikerült megőrizniük ősi hagyományaikat. Ahogy a történelem egyre haladt, a sivatag mélyén álló kőfalak mindvégig megőrizték csendjüket. Miért hallja meg jobban a világot az ember, amikor elcsendesedik? A sivatagi szerzetesek szerint a válasz egyszerű volt. Minél kevesebb dolog van az ember birtokában, annál kevesebb zaj foglalja le az elméjét, és végül csak az igazság marad. Ma ezek az épületek csendesen állnak a sziklák között, és az ember saját belső világába tett nagy utazásáról mesélnek nekünk. A sivatag csendje nem egyszerűen hallgatás volt, hanem annak megtanulása, hogyan kell figyelni.

0: Azonban, amikor ezen a vidéken felnézünk az égre, a sötétségben meglátunk egy fényt, egy csillagot. Ez a csillag azonban nem csupán az égbolton ragyogott, évszázadokon át egy szentély mélyén, egy kőbe rögzítve ugyanazt a pontot jelölte. Miért állt ugyanott egy csillag immár 8 évszázada? A válasz kereséséhez a következő fejezetben Betlehembe utazunk. A születés templom alatt található barlangban őrzött, 14 ágú ezüst csillag és a középkortól napjainkig vezető történetek nyomába eredünk.
1: Palesztina titkos történetei.

Ma a törökökön vívás történetének egyik legkiválóbb alakja, Buszénász Csakiroğlu életútját és sporteredményeit mutatjuk be. Buszénász Csakiroğlu kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok és háromszoros Európa-bajnok történetéről beszélünk. Buszénász Csakiroğlu 1996. május 26-án született Trabzonban. A Fekete-tenger partján fekvő gyönyörű városban nőtt fel, és nagyon fiatalon érdekelte a sport. Egyetemi tanulmányait a Düzsgyei Egyetem Sporttudományi Karának testnevelés és sporttanári tanszékén végezte. A 164 cm magas, 50 kg súlyú Buszénász a Fenerbahçe sportklubnál folytatja a pályafutását. Buszénász nemzetközi prondon 2017-ben mutatkozott be, amikor aranyérmet nyert az olaszországi Kaszkában megrendezett Európai Unió női ökölvívó bajnokságon. 2018-ban a bulgáriai Szófiában rendezett Európa-bajnokságon ezüst érmet, a Romániában megrendezett U22-es Európa-bajnokságon pedig aranyérmet szerzett. A fiatal ökölvívó csillaga egyre fényesebben ragyog. A 2019-es évforduló pontot jelentett Buszénász Csakiroğlu pályafutásában. 2019. júniusában aranyérmet nyert a légsúlyú kategóriában a Fehér Oroszországi Minskben megrendezett Európa játékokon. 2019. augusztusában a spanyolországi Madridban megrendezett EUBC felnőtt női ökölvívó Európa-bajnokságon az 51 kg-os súlycsoportban bejutott a döntőbe és aranyérmet szerzett. Ráadásul a bajnokság legjobb női ökölvívójának választották. Azon díj, amelyet a 31 ország több mint 200 sportolója részvételével megrendezett sporteseményen szerzett meg, az bizonyította, milyen kiváló teljesítményt nyújtott. 2019. októberében ezüstérmet szerzett az oroszországi Ulan-Udében megrendezett AIBA női ökölvívó bajnokságon, mindössze 23 évesen a világ második legjobbja lett. 2020 elején aranyérmet nyert a Párizsban megrendezett olimpiai selejtezőn, és ezzel beírta magát a történelembe. Ez a torna a 2020-as Tokiói olimpiai játékok európai selejtezője volt. Buszénász eskerivel kvalifikálta magát a Tokiói olimpiai játékokra, és ő lett az első török sportolónő, aki olimpiai kvótát szerzett ökölvívásban. Emellett előnnyel indult az olimpián. Ez volt az első alkalom a török

a költvívás történetében. A Tokió Jukok Gigan arenában megrendezett 2020-os nyári olimpiai játékok, amelyeket 2022-ben tartottak meg, felejtetetlen élményt jelentett Busenaz számára. A légsúlyú kategóriában egymást követő győzelmekkel jutott be a döntőbe. A döntőben a bolgár kölvívó Stojko Kresteva ellen lépett szorítóba és ezüst érmet nyert. Az olimpiai játékokon először Buszena az érmet hozott Türkiének a női ökölvívásban. Június 22-ában a montenegrói Budvában megrendezett női ökölvívó Európa-bajnokságon az 50 kg-os súlycsoport döntőjében 5-0-ra legyőzte az ír ellenfelét, Caitlin Fryst, és Európa-bajnok lett. Ez volt a második alkalom, hogy Európa-bajnok lett. 2022 májusában a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség által az isztambuli Başakşehir ifjúsági és sport létesítményekben megrendezett női ökölvívó világbajnokságon történelmi sikert aratott. Miután minden fordulót megnyert, a döntőben legyőzte a kolumbiai Ingrid Lorena Valencia Victoriát és aranyérmet nyert az 50 kg-os súlycsoportban. Az, hogy otthon világbajnok lett, egészen különleges élmény volt. 2023. júliusában a lengyelországi Krakkóban megrendezett harmadik európai játékokon a női 50 kg-os súlycsoportban indult, és veretlenül bejutott a döntőbe, ahol 5-0-ra legyőzte a francia Vassila Kladirit, és aranyérmet nyert. Ezzel egúttal kvalifikálta magát a 2024-es párizsi olimpiai játékokra is. Április 24-ában a Belgrádban megrendezett Európa-bajnokságon az 52 kg-os súlycsoportban lépett szorítóba. A döntőben 5-0-ra legyőzte az orosz Anastasia Kold, és arany éremmel tért haza. Busenaz 2019-ben, 2022-ben és 2024-ben immár harmadszor lett Európa-bajnok. Ez egyedül álló siker volt a török női ökölvívás történetében. 2024. augusztusában a Párizsban megrendezett 2024-es nyári olimpiai játékokon az 50 kg-os súlycsoportban képviselte Türkiét. A negyed döntőben a kétszeres világbajnok indiai Zarán Nikatot, az elődöntőben pedig a Fülöp-szigeteki Aira Villagast közte le, így jutott be a döntőbe, és a török női ökölvívás történetében az első női ökölvívó lett, aki két olimpián is döntőbe jutott. A 2024. augusztus 9-én megrendezett döntőben kikapott a kínai Wu Yu-tól és ezüst érmet nyert. Busenaz Cekuroğlu a török sporttörténelem első olyan ökölvívója, aki két olimpiai érmet is nyert. 2024. szeptemberében a Liverpoolban megrendezett női ökölvívó világbajnokságon bejutott az 51 kg-os súlycsoport döntőjébe. A döntőben vereséget szenvedett kazah ellenfelétől a világbajnok Aluha Balkibekova-tól és ezüst érmet nyert. 2025. márciusában a szerbiai Nisben megrendezett női ökölvívó világbajnokságon az 52 kg-os súlycsoportban nagy előnnyel jutott a döntőbe. A döntőben vereséget szenvedett az észak-koreai Pang Cholmi-től és ezüst érmet nyert. Ezzel az eredménnyel összesen 4 érmet nyert a világbajnokságokon.
A 29 éves Buszenász Csakaróló ezüst éremmel tért haza a 2020-as Tokiói olimpiai játékokról és a 2024-es Párizsi nyári olimpiai játékokról a 2019-es Ulan-Udei női ökölvívó világbajnokságról a 2024-es és a 2025-ös világbajnokságról, a 2018-os Európa-bajnokságról, aranyéremmel a 2019-es Minszki és a 2023-as krakkói európai játékokról, 2019-ben, 2022-ben és 2024-ben Európa-bajnok lett. 2022-ben megnyerte az isztambuli női ökölvívó világbajnokságot, emellett számos nemzetközi tornán is bajnok lett. Buszenász az első török női olimpiai bajnok az ökölvívásban. A sikeres ökölvívó magasabbra teszi a létszert és aranyérmet szeretne nyerni a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokon. Néha nyerünk, néha veszítünk. Ilyen az élet. Ez a mai eredmény. Összeszedjük magunkat, folytatjuk az utat, mondta Buszenász, hozzátéve a tilalom az, hogy évről évre jobb eredményt érjek el. A közeljövőben Isztambulban rendezik meg az Európa játékokat, ahol küzdelmet fog vívni annak érdekében, hogy kvalifikálja magát a 2028-os olimpiai játékokra. Buszenász Csakaróló a kontrollált és stratégia alkalmazásáról ismert. A mérkőzéseken fölényt ért el pontos ütésekkel, jó védekezéssel, fegyelmezett játékkal. Mivel könnyű súlyú, az étrendjére is oda kell figyelnie. Szerinte a legjobb ökölvívó az ukrán Vasilij Lomachenko. A 29 éves Buszenász Csakaróló a török ökölvívás egyik legkiválóbb alakja. Az élettörténete a kitartás és az akarat erőnek egyik legszebb példáját állítja elénk. A kétszeres olimpiai ezüst érmes, háromszoros Európa-bajnok, világbajnok, török női ökölvívó életet ad az utódoknak. Tilo Hold a 2028-as Los Angeles olimpián aranyérmet nyerjen. A tilalom az, hogy évről évre jobb eredményt érjek el, mondja a sikeres női sportoló. Elbeszéltük Buszenász Csakaróló inspiráló történetét. Sok sikert kívánunk ennek a kivételes sportolónknak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Világhírű török sportolók.

Keďže šalgatu ink autorok rádió magyar nyelvű adása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.